0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info,
3: maximálně fajn.
1: To je Crazy rádio.